0: Sisi ni Tanzania.
1: No no no no lelelele atirere atirere.
0: Asubuhi.
2: Makusudi makusudi.
3: Makusudi.
2: Kupakia mshikaki?
3: Makusudi.
2: Kutokuvaa helmeti?
3: Makusudi.
2: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia?
3: Makusudi.
2: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa?
3: Makusudi.
2: Yote hiyo makusudi.
0: Asubuhi.